0: 问你，阿姆林阿姆林阿姆林，
1: 为怎样你拉根，根都为怎样加里瓜，
0: 贝拉为怎样加里瓜奈，贝拉为怎样加里瓜奈，阿姆林阿姆林阿姆林，
1: 为怎样你拉根，根都为怎样有瓜，
0: 贝拉为怎样有瓜奈。Pelapinga yuanai, amulen, amulen, amulen.
1: Kintu pinga macha,
0: wapinga ni lakin.
1: Pelapinga macha nai,
0: pelapinga macha nai. Amulen, amulen, amulen.
1: Wapinga ni lakin,
0: kintu pinga kuyam.